0: Yeah!
1: Best FM.
2: Best FM. A legjobb zenék.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

sucker DJ. So listen, what I'm

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az aszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Új korszerű skill laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg. Derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítvánnyal közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott. Ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint október 10-én rendezik meg a 3. Figyelj ránk programot. A kezdeményezés legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a MER rák megelőzésének lehetőségeire, a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy a betegség felismerésében a tudatosság és a rendszeres ellenőrzés kiemelt szerepet játszik. A szervezők emellett a közösségi összefogás fontosságára is szeretnék ráirányítani a figyelmet. A programot október 10-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Városházán, a C-szárny első emeletén. A szervezők minden korosztályt várnak, a részvétel pedig ingyenes, számol be róla a Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Budaiki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztúti járást tartottak, majd Mózesi Gergely egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Pruhászka Otokár püspök zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Súlyos karambol történt szeptember 9-én kora délután Fehérvár Csurgón a Dózsa-György utcában. A karambol következtében az autósofőrje beszorult a roncsba. Őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Mint kiderült, az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. Fehérvár megyei érdekeltséggel ért véget München-Reinben a fei egyes fogathajtó világbajnokság. A Csóron élő, onnan származó Palkovics Dávid bizonyult a legeredményesebb magyar versenyzőnek, aki az egyéni összetetben a 39. helyen zárt, míg a magyar válogatott a 13. helyet szerezte meg csapatversenyben, számol be a hírről a Feol. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni, ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Hét Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Hosszú méltósággal viselt betegség után szeptember 7-én életének 61. évében elhunyt Kovács Zsolt, rendőrezredes, a Székesfehérvári és a Gárdonyi rendőrkapitányság korábbi vezetője. pályafutását 1992-ben kezdte, majd az ENSZ békefenntartó misszióban, Mozambikban és Bosznia-Hercegovinában teljesített rendőri megfigyelőszolgálatot. Hazatérése után a székesfehérvári rendőrkapitányságon folytatta pályafutását, ahol a bűnügyi szakterület számos beosztotti és parancsnoki beosztásában szerzett tapasztalatot, majd 2012-től több mint 10 éven át vezette a megyeszékely rendőrkapitányságát. Ezt követően 2023. márciusától nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonulásáig 2026. augusztus 31-ig a Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjeként szolgált, írja oldalán a FEOL. Újabb szakaszához érkezik a vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé. A távolsági és a helyi járatok részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a vasműút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek darúzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Itt Fejérvár megyében is kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Látványos kísérletek, előadások és interaktív laborlátogatások is várják a Hevesvár megyei érdeklődőket is. A Semmelweis Egyetemen szeptember 25-én, 26-án a kutatók éjszakáján előadás szól majd egyebek mellett a betegségek diagnosztizálásának lépéseiről, a személyazonosítós módszereiről, az igazságügyi orvostan rejtelmeiről, a sejtek válogatásáról és elemzéséről, valamint arról is, hogy mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal, a végleg

0: szeptember 15-e kedd éjfél. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok szeptember 11-én pénteken. Sok boldogságot Teodórák, szülinaposok 0620-55-55-155 telefon SMS Viber elérhetőségünk. 4 perc múlva 4:07. Jó reggelt, jó utat. Mindjárt Beyoncé és Sean Paul-lal, előtte még Jack Reddix, most pedig Tom Nobian és az Unexpected. Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 11-e a dátum, 1526. szeptember 11-én pedig a Mohácsi csata után. Ezen a napon Szulajmán török szultán bevonult a védtelenül hagyott Budára, és 1989-ben ezen a napon Magyarország megnyitotta határait a nyugatra távozni szándékozó kelet-német állampolgárok előtt. Egyébként pedig az év 254. napja van, pontosan 111 nap maradt hátra 2026 végéig. A Teodórákat köszöntöm névnapjukon, és sok boldogságot a szülinaposoknak is. Beyoncé folytatja Sean Paul-lal, jön a Baby Boy a Westen. Jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: West FM a legjobb zenék. Még mindig itt van fölöttünk a front, vagy ez már egy másik, nem tudom. A lényeg az, hogy sok felhő lesz az égen, és eső, zápor, itt ott zivatar sem kizárt. 16-25 fok között alakul a maximum, délkeleten maradhat még a nyáriasabb idő. Részletek és a folytatás a hírek végi időjárás jelentésben, aztán bonatozunk egyet San Franciscóban, a Train és a Hey Soul Sister folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédusak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanács elnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat szombaton, a 10. csülkös pálinkás napon a Boldogkői Várban. A rendezvény egyik látványossága a Pestis Doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. Boldogkővár alján délutántól késő estig ingyenesen használható kisvonat közlekedik a program helyszínei között. Csak nem 2 órára leállították a forgalmat 2 délkelet-lengyelországi repülőtéren csütörtökön. Az intézkedés azután történt, hogy a Lengyelországgal határos nyugat-ukrajnai Volinyi megyében orosz dróntámadások veszélyére figyelmeztettek, ezért mozgósították a lengyel légierőt. Később, miután a veszélyhelyzet elmúlt, helyreállt a forgalom a Lublini és Zsesúvi repülőtéren. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az előzsűri kiválasztotta a 2026-os Margódíj 10 döntős kötetét. A legjobb első prózakötetnek járó elismerést október 15-én adják át a Nemzeti Táncszínházban. Idén Halász Rita Margódíjas író, Horváth János Antal rendező és író, Károlyi Csaba irodalomkritikus, Oltai Kata művészettörténész és kurátor, valamint Valuska László a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója dönt arról, ki kapja 2026 legjobb első prózakötetét. Ének járó Margó díjat. A díjakat 12. alkalommal adják át a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál részeként megvalósuló őszi Margó Irodalmi Fesztiválon. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg. Derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bár bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott. Ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Budaiki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Prohászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján, szeptember 11-én a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep. Csak rövid napos időszakok lehetnek, és sokfelé lesz eső, zápor, itt-ott zivatar sem kizárt. 10-18 fokos a reggel, a nap közbeni maximumok pedig 16 és 26 fok között alakulnak, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Holnap nyugaton és északnyugaton már kisüt a nap, máshol még sok felhő lesz az égen. Továbbra is eső, futózápor kíséretében 19-24, vasárnap 20-25 fok valószínű, és a hét utolsó napján már szárazabb időben bízhatunk. Sikén folytatja a La Bondoránnal a péntek reggelt itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig biztosan halljuk majd Madonnát. És a Hooligans-t is. Ha dugó baleset lenne, vagy Teodórát szülinapost ünnepelne, bárki, 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott, ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja Duna Online. A Jót Szívből Dunaújvárosért közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint október 10-én rendezik meg a harmadik Figyelj Ránk programot. A kezdeményezés legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet a mellrák megelőzésének lehetőségeire, a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy a betegség felismerésében a tudatosság és a rendszeres ellenőrzés kiemelt szerepet játszik. A szervezők emellett a közösségi összefogás fontosságára is szeretnék ráirányítani a figyelmet. A programot október 10-én szombaton rendezik meg a Dunaújvárosi Városházán, a C-szárny első emeletén. A szervezők minden korosztályt várnak, a részvétel pedig ingyenes, számol be róla a Duna Online. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Én az ezredforduló legnagyobb slágereivel próbálom egy kicsit gyorsabban hullatni az időt. Ebben az órában Robbie Williams, Kylie Minogue-gal, hamarosan az All For One is jön, de csak is Nelly Furtado után. Say it right, 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szeptember 11-e van péntek 2008-ban, a mai napon tűzütött ki a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő csalagútban, a közlekedés teljesen csak fél év múlva állt helyre. És hát ugye a legszomorúbb nap az amerikai történelemben, 2001. szeptember 11 történetének legsúlyosabb terrortámadása érte az Egyesült Államokat New Yorkban. Két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a világkereskedelmi központ ikertornyaiba, amelyek egy órával később leomlottak. Emlékszem, én aznap megérkeztem épp a Roxy Rádióba, a hírszerkesztőségbe, ahol döbbent, sápadt arcok figyelték a kisképernyős képcsöves tévén a híradásokat. Köztük volt kollégám Bérez Zó, aki teljesen maga alatt volt, olyannyira, hogy nyugtatót kellett bevennie.

Például ki mire emlékszik a szomorú napból? Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Robbie Williams és Kylie Minogue jön a Veszten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Vagy még ugyanaz, vagy ez már egy másik front, de a lényeg, hogy rengeteg felhő lesz ma az égen. Csak kevés időre süthet ki a nap itt-ott, és eső, zápor, zivatar is valószínű. 16-26 fok között lesz a maximum, délkeleten lesz még enyhébb nyáriasabb az idő. Részletek a hírek végén, mindjárt 7:30, jó reggelt, Janet Jackson folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. Az augusztus 11-én kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító mohácsi csatát is felelevenítik. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Év végén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 000 munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Az előzsűri kiválasztotta a 2026-os Margódi 10 döntős kötetét. A legjobb első prózakötetnek járó elismerést október 15-én adják át a Nemzeti Táncszínházban. Idén Halász Rita Margódíjas író, Horváth János Antal rendező és író, Károlyi Csaba irodalomkritikus, Oltai Kata művészettörténész és kurátor, valamint Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója dönt arról, ki kapja 2026 legjobb első prózakötet járó Margó díjat. A díjakat 12. alkalommal adják át a Liszt ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál részeként megvalósuló őszi Margó Irodalmi Fesztiválon. Nem történt fémszennyezés a Szemkort debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg. Derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bár bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítvánnyal közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott. Ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill-labor kialakítására. az új oktató és gyakorlótérben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. Súlyos karambol történt szeptember 9-én kora délután Fehérvár Csurgón a Dózsa-György utcában. A karambol következtében az autósofőrje beszorult a roncsba. Őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Mint kiderült, az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-e van péntek, Teodóra Igor napja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 25 éve, 2001. szeptember 11-én rázta meg az Egyesült Államokat és a világot az Al-Qaida által végrehajtott terrortámadás sorozat, melynek következtében összeomlottak a New York-i World Trade Center ikertornyai.
1: Justin, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a has crashed the towers.
0: És egy gyerekkoromban sokat hallott név a foci világából. 81 éve a mai napon született Franz Beckenbauer, világbajnok, német labdarúgó, edző, csapatvezető, akinek beceneve Der Kaiser, a császár volt. 1940-ben ezen a napon született Brian De Palma, amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akinek olyan klasszikusok fűződnek a nevéhez, mint a Sepp helyes arcú, az Aki legyőzte Al Capone-t, vagy a Mission Impossible. 1965-ben a mai napon született Moby, amerikai zenész, dalszerző, producer, DJ, minden idők egyik legsikeresebb elektronikus zenei előadója. 1971. szeptember 11 megszületett Richard Ashcroft, angol énekes dalszerző, az egykori The Verve frontembere. Legnagyobb slágerük a Bittersweet Symphony című dal volt 1997-ben. 1977-ben ezen a napon született Ludacris, Grammy-díjas amerikai rapper, színész. A sor pedig az 1991-es születésű Kygo, norvég DJ, dalszerző, producer zárja. Sok boldogságot kívánok még egyszer az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na most van itt az ősz, na most van itt újra. Jó reggelt kívánok, szeptember 11-én pénteken. Balú írja, hogy baleset Budapesten az Erzsébet hídon Budára, a Budai hídfőben, a Blahánál van a sorvége. Köszi szépen, kitartást, jó utat, óvatosan az esőben. Ha dugó baleset van, várom az infót, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat. Előtte két ízelítő a következő fél órából. Nemrég még minden túl forró volt, erre emlékezünk Coolioval. Too hot! Az édes 90-es és 2000-es éveket pedig a VIP is elhozza nekünk. 0620-55-55-155 hívható, SMS küldhető és Viber üzenetet is képes fogadni. Jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat...

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott, ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. Fejér vármegyei érdekeltséggel ért véget München Reimben a fei egyes fogathajtó világbajnokság. A Csóron élő, onnan származó Palkovics Dávid bizonyult a legeredményesebb magyar versenyzőnek, aki az egyéni összetetben a 39. helyen zárt, míg a magyar válogatott a 13. helyet szerezte meg csapatversenyben, számol be a hírről a FEOL. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. A kézi papír alapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta online is rögzíteni kell a forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a kötelezettség teljesítésére a pénztárgép portálon és az e-pénztárgép applikációban van lehetőség. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a nap. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működéshez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként a spanyol DJ Sammy The Boys of Summer a nyár fiai című dalával emlékezünk a nem oly távoli nyárra, amely így hús, egy-két nap alatt elsuhant. Tegnap előtt még 35 fok volt, ma 16 és szakad az eső. Szeptember 11 péntek, Teodórák, Igorok, sok boldogságot. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Közlekedési hírek az esőből. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé Érd térségében az M7-es csomópontjánál megpördült egy autó a 4-es kilométernél, csak a külső sávon engedik a forgalmat. Az M1-esen 1-es halom felé egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat a külső sávban a 42-es kilométernél. 2-3 kilométeres a dugó, az M3-ason Vásárosnamény felé pedig Mogyoród közelében. Szintén megcsúszott valaki az esős úton, a 20-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, a torlódás, ott is 1-2 kilométer. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 100.

0: Best FM, a legjobb zenék, ez volt Coolio slágere, a Too Hot, túl forró. Az egy dolog, hogy tegnap előtt még 35 fok volt, ami valóban közel van a túl forró kategóriához, de az se normális, hogy két nappal később nagyjából 20 fokkal van hidegebb, és hirtelen ránk rúgta az ajtót az ősz. Most 16 fok van itt a fővárosban, és esik az eső, egész nap esős, borús napunk lesz. Persze ez már nagyon hiányzott, viszont hát a hangulatunkra nincs túl jó hatással. Őrület, őrület van, Crazy, Britney Spears folytatja a legfrissebb hírek után rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható esőzápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. Az augusztus 11-én kezdődő kétnapos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító mohácsi csatát is felelevenítik. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Év végén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 000 munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédusak. Tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanács elnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagy részt Vasvár megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott, ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a Skill Labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. Súlyos karambol történt szeptember 9-én kora délután Fehérvár Csurgón a Dózsa-György utcában. A karambol következtében az autósofőrje beszorult a roncsba. Őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Mint kiderült, az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fennem a legjobb zenék. Az időjárás betöltötte az esős pályát az utakra, és ezzel a jelenséggel régen nem találkoztak az autósok, úgyhogy nagyon sok a megpördült autóról érkező hír. M3-ason Vásárosnamény felé a 20-as és a 24-es kilométernél is többen megpördültek, kisebb torlódást okozva. Ugyanez a helyzet az M0-áson Török-Bálint térségében, az M7-es csomópontjánál a gyorsítósávon zajlik a helyszínen, és ott is 1 kilométeres a torlódás. Itt van az ősz, na most van itt újra, és esős, borús, igazi őszi időnk lesz, 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, de keleten még marad a borús, esős idő, 18-24 fokkal. Vasárnap az ország legnagyobb részén, ez a jó hír, végre a hétvége utolsó napjára kiderül az ég, sok napsütésre van kilátás, keleten, északkeleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok, esni már nem fog, és kezd magára találni a hőmérséklet is, 20-26 fok között alakul a maximum. A szürke péntek reggelt pedig most a fűszeres lányok dobják föl, jön a Spice Girls a Best 10.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után jön a svéd észobbész dala a tegnap előttről. Kegyetlen nyár, Cruel Summer, hát a 35 fok az nem annyira kellemes, tegnap előtt még ez volt a helyzet. A hétvégére pedig a Back to Black-kel hangolódunk majd. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home Bútor szalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott, ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Boli Jenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyheinek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszerési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a selektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Nézd ezt a fényképet, énekli hamarosan Chad Kroeger, jön a kanadai Nickelback dala, fotográf, fotó, ugye, hát fotót most már nem csak mi, hanem az AI is tud készíteni, és van egy ilyen trend, hogy hogyan néztem volna ki a 80-as években. Én is felültem erre a vonatra, a végeredmény a Best FM Instagramján és Facebookján is látható. Hello, 4 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Budapest FM, a legjobb zenék. Itt van az ősz, csúsznak az utak, sokasodnak a balesetek. Sajnos M1 Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Az M3-ason Vásárosnamény felé Mogyoród közelében két autó megpördült, a 20-as kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset történt picit távolabb, ugyancsak az M3-ason és szintén Vásárosnamény felé, a 24-es kilométernél a Jakab-pusztai pihenőhelynél. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás ott is 2-3 kilométeres. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Seal énekel a folytatásban.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Shaggy énekel pillanatokon belül az esernyőkeresés mellé. Egész nyáron nem volt szükségünk tulajdonképpen esernyőre, de most jól jöhet. Ugyanakkor hallgatóink írják, hogy Egerben és Szolnokon nem esik, csak felhős az ég. De tulajdonképpen mindenhol máshol, ahol Best FM szól, és úgy unblock a Dunántúlon, esős, borús napunk lesz, 17-18 fok körüli maximummal. Holnap a Dunántúlon már kisüthet a nap, és keleten lesz felhősebb az ég, ott egy-egy zápor zivatar még előfordulhat. Vasárnapra aztán kiderül az ég szinte mindenhol, esni már nem fog, 20-26 fok valószínű. Best FM.

0: FM a legjobb zenék szinte napra, pontosan 30 évvel azután, hogy Las Vegasban lelőtték Tupac Shakurt, a bíróság kimondta Duane Davis bűnösségét. Az ügyet azután nyitották újra, hogy az egykori bandavezér több interjúban és 2019-ben megjelent emlékirataiban is elismerte, hogy abban az autóban tartózkodott, amelyből Tupac Shakurt a halálos lövések érték. A férfit 2023-ban tartóztatták le, most ítélték el, és élete végéig börtönben marad. Hip-hop a folytatásban is Nellyvel, Ride With Me a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szomorkás őszi időjárást, már ahol ez a helyzet, ugye? Hallgatóink jelezték, hogy nem mindenhol esik, Egerben, Szolnokon például nem, de máshol, ahol szomorkás őszi az időjárás, szóval a következő órában Justin Timberlake dobja föl a Trollok filmzenéjével. És lesz egy kis hétvége előtti takarítás az Animal Cannibals-szel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kaphatnak. Pályázni október 5-ig lehet. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, Amíg meg nem haltak, című horrort. A nagyrészt Vasvár megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédusak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanács elnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. 5000 dolláros juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg. Derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott. Ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill-labor kialakítására. az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária-dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Prohászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyjenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszerési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni, önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mivel ajtóstúl rontott a házba az ősz, próbáljuk együtt átvészelni az ezredforduló legnagyobb slágereit hallgatva a munkahét utolsó óráit. Szeptember 11-e van, péntek, Teodóra napja, 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok. Mindjárt az Aerosmith-szel az órában Pitbull, az Envog, elsőként pedig Krisztina Milian jön.
0: Best FM.

Ezt a fel a legjobb zenék. Ha a nyakamat nem is tenném rá, de egy kisebb összegben fogadnék, hogy a most érkező How G, az olasz Black Machine 92-es lágere benne lesz a ma esti Night Shift Extra playlistjében. A lemezjátszók mögött 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Hangya és a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Punky trackjeit pörgeti majd.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nehezített pálya az utakon, esik az eső, ráadásul tartósan egy csomó helyen hosszú idő után először. Sok volt reggel a megpördült autóról érkezett közlekedési hír, és most is van egy. Egy autó szalagkorlátnak ütközött az M1-esen Budapest felé, Török Bálintnál a 14-es kilométernél a belső sávot lezárták. Ezen kívül két autó ütközött Vecsésnél a 4-es főúton a 23-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. És az M1-esen szintén Budapest felé Herceghalom közelében két kamion ütközött korábban, a 26-os kilométernél csak lépésben lehet haladni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Magam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap. Aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A zene tökéletes arra, hogyha rossz a kedvünk, vagy szomorkásabb a hangulatunk, akkor egy kicsit felvidít minket, és természetesen arra is, hogy összehozza az embereket. Szól majd Madonnától a Music, és jön a Nox is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Készül a fűtési szezonra a Dunaújvárosi távhőrendszer. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Készül a fűtési szezonra a Dunaújvárosi távhőrendszer. A Dunaújvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési időszak. A DVG ZRT szakemberei pedig már az utolsó előkészítéseket végzik a távhőhálózaton. A Verebélyi úti erőműben jelenleg a kazánok ellenőrzése és a szükséges karbantartási munkák zajlanak. Bár szeptember közepén várhatóan még nem lesz szükség valamennyi berendezés működtetésére, a szolgáltatott célja, hogy szükség esetén megfelelő kapacitással álljon rendelkezésre. A nyári időszakban több jelentős távhővezeték rekonstrukció is megvalósult, a részletek a Duna Online oldalán. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott, ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja Duna Online. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Holnap nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge futózápor. Az északi szelet sokfelé élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, még napközben 19-24 fokot mutathat a hőmérő.
3: Még igényelhető a HPV elleni védőoltás, milliós üzletet leplezett le az adóhatóság, lelépett egy postás a nyugdíjakkal Boszniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás, arról Tóticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
4: Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de tájgarasi rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
3: A zárt Facebook csoport sem jelentett menedéket az adóhatóság elől. Az ellenőrök egy nőre bukkantak, aki márkás ruhákat, táskákat, ékszereket és más kiegészítőket árult a közösségi oldalon. De adószáma nem volt, és bizonylatot sem adott a vásárlóknak. A bankszámlájára magánszemélyektől több mint 46 millió forint érkezett. Az ellenőrzés során az is kiderült, hogy a luxus termékeket használtan szerezte be, ezt azonban a hirdetésekben nem jelezte. A nő jelentős mulasztási és adóbírságra, valamint késedelmi pótlékra számíthat. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az orosz-ukrán háború újabb éjszakai légitámadásainak. Kijevben egy orosz drón eltalált egy 9 emeletes lakóházat, 8 ember megsérült. Zaporizhzsjában egy nő és egy 10 éves gyermeke sebesült meg. Oroszországban, Tula térségében 2 ember meghalt, 3 pedig megsebesült ukrán drón támadásokban, Volgográdban pedig 2-en sérültek meg. Moszkva közlése szerint az orosz hadsereg ukrán hadiüzemeket, dróngyártáshoz kapcsolódó központokat és adatközpontokat támadott. A felek több száz ellenséges drón elfogásáról számoltak be. Lelépett egy postás a nyugdíjakkal Bosznia-Hercegovinában. A férfi a hétvégén egyszerűen nem ment haza, azóta sem tudják, hol van. Sajtóértesülések szerint előbb Törökországba repült, jegye alapján pedig Bangkok lehetett a végső úti célja. A rendőrség körözi, a posta pedig belső vizsgálatot indított. Hogy mennyi pénzzel oldott kereket, azt nem közölték a hatóságok. Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Olyan ikonoktól ebben az órában, mint Pink, Christina Aguilera, az M-People, vagy rögtön az óra elején Kelly Rowland, Work, azaz munka, még jó pár óráig, aztán startol a hétvége. Szeptember 11-én sok boldogságot kívánok a névnapos Teodóráknak, és istenetesen a szülinaposokat is. 3 perccel múlt 11, Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

Best FM, a legjobb zenék, egy picit vidámabb téma a borongós időben és a borongós zene után. Megvan a 97-es Alul semmi című angol vígjáték, amikor az acélgyári munkások Chippendale csapattá alakulnak. Na, abban a filmben is hallható volt az M-People 93-as sláger a Moving On Up, mely a brit slágerlista második helyéig jutott, az amerikai Billboard Dance listájának pedig a csúcsára ért.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagy a torlódás az M1-esen Budapest felé a terelés előtt Tata környékén. Személyautóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Úcsa térségében a 25-ös kilométertől. Szakaszosan lezárják a belső sávot, így ott is lassabb a haladás. A 4-es főúton Kaba és Hajdúszoboszló között traktor ütközött autóval. Félpályás korlátozás van. Akár csak Tahitót falu belterületén a 11-es főúton, ahol egy autó lesodródott az útról. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A borús őszi időben hiányzó boldogság hormonokat pedig a hírek után rögtön egy édességboltban pótoljuk. 50 Cent Candy Shop című dalát már Majoros Rita indítja. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is, Maxim Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Készül a fűtési szezonra a Dunaújvárosi távhőrendszer. A Dunaújvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési időszak. A DVG ZRT szakemberei pedig már az utolsó előkészítéseket végzik a távhőhálózaton. A Verebélyi úti erőműben jelenleg a kazánok ellenőrzése és a szükséges karbantartási munkák zajlanak. Bár szeptember közepén várhatóan még nem lesz szükség valamennyi berendezés működtetésére, a szolgáltató célja, hogy szükség esetén megfelelő kapacitással álljon rendelkezésre. A nyári időszakban több jelentős távhővezetéke rekonstrukció is megvalósult, részletek a Duna Online oldalán. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Pruhászka Otokár püspök szentelte fel. A Boli Jenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely, egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Itt Fejérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 ezer ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
2: Hírek a Best FM-en.
6: 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, fegyvert is találtak egy autóban Budapesten, 25 éve történt a szeptember 11-i terrortámadás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A tavalyinál valamivel kevesebb problémát találtak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. A szakemberek 500 faillatozót, 300 strandbüfét és 400 forgalmas vendéglátóhelyet vizsgáltak, emellett a fesztiválokon is ellenőriztek. Az esetek 16%-ában találtak valamilyen szabálytalanságot. Több helyen kifogásolták a konyha tisztaságát, az élelmiszerek tárolását, illetve azok eredetét sem tudták minden esetben igazolni. Az ellenőrzések során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Futásnak eredt 2 férfi Budapesten, amikor pakolás közben észrevették a pénzügyőrök járőrautóját. Az adóhatóság munkatársai egy mellékutcában figyeltek fel rájuk, amint fekete zsákokat tettek egy autóba. Volt ok a menekülésre, a kocsiban 340 doboz zárjegy nélküli cigarettát és egy fegyvert találtak. A több mint 700 ezer forint értékű dohányárut lefoglalták, a fegyvert pedig átadták a rendőrségnek. Elrajtolt a jubileumi 40. Diákolimpia versenysorozata. A megmérettetéseken várhatóan mintegy 200 ezer fiatal vesz részt több mint 70 sportágban. A kerekéforduló alkalmából külön felhívást is közzétett a szervező Magyar Diák Sport Szövetség, mondta rádiónknak Szilágyi Andrea, a szervezet kommunikációs és marketing vezetője.
7: Azzal indítottuk el, hogy várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerekpárosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogósok lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet a diákok felkészítésével.
6: Negyed évszázada változtatta meg a világot a szeptember 11-i terrortámadás. 2001-ben az Al-Qaida terroristái 4 utasszállító repülőgépet térítettek el, 2 a New York-i ikertornyokban, 1 pedig a Pentagonba csapódott. A negyedik gép Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok szembeszálltak a gépeltérítőkkel. A támadásokban csaknem 3000-en vesztették életüket. Az áldozatok előtt ma az Egyesült Államokban és világszerte tisztelegnek. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néha zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30 fok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Csodás pénteket, vidám délutánt, és jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ki mivel tölti az első őszi, mondhatom így, hogy őszi hétvégét? Jöhetnek a tervek, a programok a 0-20-55-55-155-re, én pedig mellékelem a legjobb zenéket a Backstreet Boys-tól, vagy éppen Zsédától. De most 50 Cent-tel indulunk, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, csodás pénteket, hát kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, mondhatom ezt így. Én bevallom őszintén, nem vagyok egy őszi gyerek, nagyon szeretem az ősz, de azt a kirándulós őszi időt viszont nekem azért még nagyon-nagyon hiányzik a nyár, és kicsit azt éreztem ma reggel, hogy kérem vissza a nyaramat, de tudom, szükség volt az esőre. Egyébként nem csak a növényeknek, mindenféle élőlénynek, hanem talán nekünk is, egy kicsit a lelkünknek is, de hát az, hogy még tegnap előtt papucsban és trikóban jöttem, ma meg már kabátban, na jó, ez nekem egy picit fura, vagy csak szimplán egy picit nehéz átállni. Remélem önöknek jó kis őszi kedvük van, és készülődnek a hétvégére, hiszen ma délután azért hangolódunk a következő két napra a leges, legjobb zenékkel. Én hozom ma is az isteni dallamokat, közlekedési információt, meg mindenféle érdekességet, és a napkérdését is. Úgyhogy menjünk tovább, és legyen jó kedvünk. Fugees, Ready or Not, itt a

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, sokan az eső miatt is inkább az autót választották, hogy eljussanak A-ból B-be, úgyhogy vigyázzunk egymásra. Ha pedig valakinek van tapasztalata, lát valamit, balesetről tud, megköszönöm, hogyha jelentkezik az infóval a 0620 55 55 155-ös számon. Az M1-esen baleset történt Budapest felé, egy kamion és egy autó ütközött a Komárom-Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sem zárva, több kilométeres a torlódás. Az M1-es autópályán egyébként a főváros felé továbbra is kiépített terelésben kell autózni. Tata és az M0-as autóút között torlódik is a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes már a 85-ös kilométernél lévő Komárom-Kisbér csomópontnál lehajtani a pályáról és az 1-es főúton kerülni. És lehet, hogy mondjuk a baleset miatt is ezt az utat érdemes választani, de ha valakinek jobb ötlete van, és egyébként több lehetősége, vagy tud bármit, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat és kitartás az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eszter azt írta nekem SMS-ben, hogy ő egyáltalán nem akarja vissza most ezt a forró nyarat, nagyon örül ennek a mai időnek, és már készítette ma reggel a Pumpkin Spice Latte-t, így a reggeli forró fekete kávé helyett, és hétvégére pedig bekuckózott sorozat maratont tervez még hozzá, ilyenkor elkezdi nézni újra a Szívek szállodáját. Én nem tudom miért, de nekem is az valahogy ilyen nagyon-nagyon őszi sorozatom. Tényleg lehet, hogy újra is kellene néznem. Na, köszi a tippet! Minden esetre, ha önök is megírnek egyszerűen csak hogy telik a napjuk, 0620 55 55 155, tegyék meg. A következő órában hozom a napkérdését is, előtte pedig egy kis ízelítő még a következő óra kínálatából. Mindjárt egy óra, ugyanis jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Gossip.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Készül a fűtési szezonra a dunaújvárosi távhőrendszer. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Készül a fűtési szezonra a dunaújvárosi távhőrendszer. A dunaújvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési időszak. A DVG ZRT szakemberei pedig már az utolsó előkészítéseket végzik a távhőhálózaton. A Verebélyi úti erőműben jelenleg a kazánok ellenőrzése és a szükséges karbantartási munkák zajlanak. Bár szeptember közepén várhatóan még nem lesz szükség valamennyi berendezés működtetésére, a szolgáltató célja, hogy szükség esetén megfelelő kapacitással álljon rendelkezésre. A nyári időszakban több jelentős távhővezetéke rekonstrukció is megvalósult, a részletek a Duna Online oldalán. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott. Ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorlótérben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Végre megérkezett a régóta várt eső, engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket egy kozmetikus, sokat változtak a születi felvonulások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Végre megérkezett a régóta várt kiadós eső. Az ország nyugati és északnyugati részén szinte mindenütt esett az éjszaka. A Dunántúl nyugati felén több helyen 15-25 mm csapadék hullott reggelig. A legtöbbet Vasváron mérték, ott egy nap alatt 25 mm esett. A mediterrán ciklon csapadék zónája folyamatosan haladt kelet felé. Délelőtt már a Duna-Tisza közén is egyre több helyen eredt az eső. Részletes időjárás jelentést a hírek végén hallhatnak. Újabb 14 gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek. A nyomozók 13 helyszínen tartottak kutatást, köztük egy ügyvédirodában is. A gyanú szerint az új érintettek önkormányzati megbízásokért fizettek kenőpénzt, vagy közvetítőként segítették a korrupciós ügyleteket. Az ügynek már 47 gyanúsítottja van, közülük 7-en letartóztatásban vannak. A nyomozás szerint 2011 és 2024 között több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizethettek ki. Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békéscsabán. A nő 2022 és 24 között pénzért adott hialuronsavas kezeléseket vendégeinek, ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. A bíróság kuruzslás miatt jogerősen elítélte és 400 000 forintra bírságolta, valamint 70 000 forintos vagyonelkobzást is elrendelt. Ilyen beavatkozásokat Magyarországon kizárólag megfelelő képesítésű szakorvosok végezhetnek. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek mögött azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Janó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
3: Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíró van, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
2: Ma felhős, sokfelé csapadékos időre készülhetünk, bár időnként felszakadozhat a felhőzet. Többfelé eső, zápor, helyenként ez zivatar is kialakulhat, a csapadék pedig napközben egyre inkább kelet felé tolódhat. Északnyugaton kiadósabb mennyiség is eshet. A hőmérséklet 15 és 22 fok között alakulhat, délkeleten viszont még 30 fok fölé is emelkedhet. Holnap már szakadozhat a felhőzet, egyre több helyen kisüthet a nap, de keleten még felhősebb maradhat az ég. Vasárnap gomoly felhős, naposabb időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, egy óra után is mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsük együtt ezt az órát is a remek zenék társaságában. Egy kicsit már hangolódunk a hétvégére, leeresztjük a gőzt így péntek délután a legtöbb zenékkel. Jön Jerry Hellivel és a Look At Me, itt lesz Eve és Gwen Stefanival, most pedig a Gossip indítja az órát. Szép napot!

Best FM a legjobb zenék. Nagyon sok üzenet érkezett az elmúlt kb. Másfél órában, amióta tart ez a délután, hogy mi is olyan tök jó dolog az őszben, mi az, ami esetleg kevésbé jó, valaki a Team Ősz csapatba tartozik, valaki pedig egyáltalán nem kedveli. Szóval én azt gondolom, gyűjtsük össze ma délután, így a nap kérdéseként azokat a dolgokat, amiket igenis szeretünk az őszben. Mert hogy lehet egyébként szeretni, nem szeretni, de elkerülni nem nagyon, maximum akkor, hogyha valaki nem itt él, és vagy valami olyan helyen, ahol mindig meleg van, vagy akár olyan helyen, ahol mindig hideg. Szóval gyűjtsük össze azokat a dolgokat, amik igenis jók az őszben. Én például imádom ősszel a természetet. Csodálatos, mindenféle színben pompázik, imádok ilyenkor az erdőben sétálni, egyébként túrázni is minden évszakban, de ősszel kifejezetten. Úgyhogy én megkezdtem a sort, most önök jönnek. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, és éri bármit írni, szóval akár olyat is, hogy végre a gyerekek suliba mennek, és visszaáll egy régi rendszer, vagy végre nincs olyan nagy meleg, szóval ezeket is simán éri írni. De nyugodtan hívjanak fel, ha inkább szóban mesélnék el. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Én meghálálom isteni zenékkel, úgyhogy jön egy kis, mondhatom azt, hogy őszi hangulat, Stinggel, Sebmamival, itt a Desert Rose a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Mariantól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az Ajtósi dűresoron baleset történt a Stefánia útnál, úgyhogy ott kell némi fennakadással számolni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig korábban egy kamion és egy autó ütközött a Komárom Kisbér csomópont után. A 80-as kilométernél a belső sáv zárva is van, úgyhogy több kilométeres a torlódás. Baleset történt az M3-ason is Budapest felé, Bagnál a 41-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, a kialakult torlódás pedig itt is legalább 3 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha ide megírja vagy felhív. Közben pedig érkezett egy olyan info is, hogy az M4-esen is baleset történt Budapestről kifelé vezető szakaszon, a repülőtéri lehajtóágon. A 20-as kilométernél található csomópontban mindkét irányban útszűkületre és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hát úgy tűnik, hogy a hallgatóink elálmosodtak, ugyanis 4 vagy 5 üzenet érkezett az elmúlt csak fél órában azzal kapcsolatban, hogy egyszerűen ez az idő olyan álmosító, hogy megitták a hallgatóink a világ összes kávéját, de valahogy nem tudnak visszatérni a munkához, úgyhogy szerencsések azok, akik 2-ig dolgoznak ma, de akik tovább, maradjanak itt velem a következő órában. Igyekszem olyan zenéket hozni, amikre azért nem alszunk el, úgyhogy 2 után érkezik majd az Oliver Frommers és a Lófejű.

0: zenél majd nekünk George Michael is, jön a Too Funky.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Készül a fűtési szezonra a dunaújvárosi távhőrendszer. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Készül a fűtési szezonra a dunaújvárosi távhőrendszer. A dunaújvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési időszak. A DVG ZRT szakemberei pedig már az utolsó előkészítéseket végzik a távhőhálózaton. A Verebélyi úti erőműben jelenleg a kazánok ellenőrzése és a szükséges karbantartási munkák zajlanak. Bár szeptember közepén várhatóan még nem lesz szükség valamennyi berendezés működtetésére, a szolgáltató célja, hogy szükség esetén megfelelő kapacitással álljon rendelkezésre. A nyári időszakban több jelentős távhővezeték rekonstrukció is megvalósult, a részletek a Duna Online oldalán. Súlyos karambol történt szeptember 9-én kora délután Fehérvár Csurgón a Dózsa-György utcában. A karambol következtében az autó sofőrje beszólt a roncsba. Őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Mint kiderült, az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. Fehérvár megyei érdekeltséggel ért véget München Reimben a fei egyes fogathajtó világbajnokság. A Csóron élő, onnan származó Palkovics Dávid bizonyult a legeredményesebb magyar versenyzőnek, aki az egyéni összetetben a 39. helyen zárt, míg a magyar válogatott a 13. helyet szerezte meg csapatversenyben, számolt be a hírről a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Még igényelhető a hetedikesek HPV oltása, új Siemens mozdonyokat vásárolhat a MÁV, tudományos podcast sorozatot indít a Hunren. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a hetedik osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
4: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
3: Mégis új Siemens mozdonyokhoz juthat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint újra tárgyalnak a gyártóval, miután kiderült, hogy a korábban leállított beszerzés keret megállapodását végül nem mondták fel. Az eredeti szerződés 115 Vectrum mozdony vásárlását tette volna lehetővé, azóta azonban a MÁV jóval drágábban bérelt ilyen járműveket. A megváltozott európai szabványok miatt a megállapodást módosítani kellene, és az eredetileg tervezett mennyiségből már legfeljebb 50 mozdony érkezhetne. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot szerzett meg. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította Magyarországról, ugyanis román-moldáv állampolgár. Vagyonelkobzást is elrendeltek, valamint a kár megtérítésére kötelezték. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Mi történik az agyunkban alvás közben, és mit tudunk a marsi vízről? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ keres a Hunrem Magyar Kutatási Hálózat új Neuron című podcast sorozata. Az adásokban szó lesz a személyre szabott rákterápiáról, a mesterséges intelligenciáról, a környezetvédelemről és a repülés jövőjéről is. A 14 részes első évad néhány epizódja már elérhető, a többit szeptember végéig teszik közzé. Ma inkább az őszi arcát mutathatja az időjárás, sok felhő, többfelé eső, zápor, néha zivatar is várhat ránk. A csapadék napközben fokozatosan kelet felé húzódhat, északnyugaton pedig bővebben is eshet. A hőmérsékletben nagy lehet a szórás, a legtöbb helyen 15 és 22 fokot mérhetünk, de délkeleten még nyárias, 30 fok feletti meleg is előfordulhat. Holnap már javulhat az összkép, nyugat felől egyre több felé kisüthet a nap. Vasárnap pedig csendesebb, naposabb, 20-25 fokos idő ígérkezhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Elmúlt 2 óra is megy tovább a jó hangulat. Mondhatom most már azt, hogy kellemes őszi hangulat, mert nagyon sok üzenet érkezett azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretünk igazán az őszben, úgyhogy jöhetnek még. 0620-55-55-55 a számunk. Én pedig mellé a legjobb zenéket hozom. Majoros Rita vagyok, kezdek egy óriási kedvenccel. Luke Combs Fast Car.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Igazából visszavonhatatlanul ősz van, legalábbis ami az időjárást illeti, meg hát naptár szerint is lassan tényleg oda kanyarodunk, úgyhogy a ma délutáni téma az, ki mit szeret igazán az őszben. Azt írja Gábor, egyszerűen az, hogy minden színes. Nekem az egész ősz attól gyönyörű, hogy a város, az erdő teljesen megváltozik. Eszter a gesztenyét imádja, a sült gesztenyét. Gyerekkorom óta egyébként imádom enni, a kis gesztenyéket gyűjteni, és most már a gyerekekkel is a gesztenye emberekre vadászunk, vagy legalábbis az alapanyagokra. Péter az őszi délutánokat szereti, főként a vasárnap délutánokat, amikor kint esik az esőben, meleg van, lehet főzni valami isteni jót, valami igazán tartalmasat, és végre nincs az embernek olyan érzése, hogy állandóan rohanni kell valahova, egyszerűen le lehet lassulni. Na ez mondjuk tényleg nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valaki hozzászólna még a műsorhoz, nyugodtan tegye. És George Michael-t is hallgassuk együtt a folytatásban, 92-ből érkezik a Too Funky. Egy jó hangulatú dal, így péntek délutánra a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos utca és a Váci úti kereszteződés között, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Illetve a Lomb utcában is baleset történt, a Frangapán utca, a Lomb utca kereszteződésénél, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm a budapesti infókat is, várom őket a folytatásban a 0620-55-55-155-re, de az M1-esen is továbbra is figyelni kell, mert a főváros felé a kiépített terelésben Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom, és hát nagyon sok a kamion, úgyhogy elsősorban a külső sávon nehéz autózni. A torlódás már a terelés előtt elkezdődik, így autóval érdemes a 85-ös kilométernél lévő Komárom Kisbér csomópontnál már lehajtani a pályáról az 1-es főútra. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek más kerülőútjuk van, vagy más ötletük, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Hello, hello!
1: Szervusz, Peti vagyok. Nem tudom, hogy egy útinfó érdekes lehet a számodra, de a Gyáli úti felüljárónál Budapesten, ahogy megyünk kifele az M5-ösön, ott az Ecseri úttal van egy kereszteződés, egy viszonylag nagyobb, ott nem égnek a lámpák, úgyhogy ott már most is a Gyáli úton elég nehéz átmenni, mert ugye van keresztforgalom, meg minden, ott van az FKF-es sarokon, nem tudom mennyire ismeredett a részben, hogy ott nem megy a lámpa, és mindenki figyeljen, ott azért nagy dobol lesz előbb-utóbb, ami vissza fog menni odaig a Fradi stadionig, hiszen a Gyáli útin nem lehet csak úgy simán átmenni a keresztforgalom miatt, ott a két nagy kereszteződésben nem égnek a lámpák.
0: Hű, nagyon-nagyon köszi, jó utat neked!
1: Köszi, szia!
0: Köszönjük még egyszer, ha önök is látnak valamit az utakon, nem csak a fővárosban, hanem bárhol az országban, 0620 55 55 155 ez a számunk, hívjanak. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést! És útközben is Best FM-et az Alliance Ethnic No Limits dalával megy tovább a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bár bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítvánnyal közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott, ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill-labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Prohászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyi Jenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spány Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztúti járást tartottak, majd Mózesi Gergely egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Látványos kísérletek, előadások és interaktív laborlátogatások is várják a Hebesvár megyei érdeklődőket is. A Semmelweis Egyetemen szeptember 25-én, 26-án a kutatók éjszakáján előadás szól majd egyebek mellett a betegségek diagnosztizálásának lépéseiről, a személyazonosítós módszereiről, az igazságügyi orvostan rejtelmeiről, a sejtek válogatásáról és elemzéséről, valamint arról is, hogy mi történik a betegekből származó szövetmintákkal és műtéti anyagokkal a végleges diagnózis megszületéséig. Egyes programok korhatárhoz kötöttek. Holnap nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge futózápor. Az északi szelet sokfelé élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, még napközben 19-24 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Erre vártunk már egy ideje, a péntek délután kellős közepére, dunaújvárosi hallgatók. Ez a 93.1 Best FM. Szeretettel köszöntök mindenkit. Együtt töltünk ma is 3 egész órát, legalábbis remélem. Én tudja, hogy este 6-ig maradok a stúdióban. A nevem Oleg Csongor, Eminem zenél, és szól a Real Slim Shady.
2: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, dunai városi hallgatók! A mikrofonnál Molek Csongor, lazulós délutánon dolgozunk együtt a következő 3 órában. Így pénteken jelentkezem egészen 6 óráig hasznos infókkal, és persze a legjobb zenékkel. Szeptember 11-e van már Teodóra napja. A hölgyeknek boldog névnapot, aki ünnepel más miatt, például születésnap, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környéken. Igen, 9-11 van, 2001-ben 25 éve támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New York-i World Trade Center. És 85 évvel ezelőtt megkezdték a Pentagon építését, amit eredetileg könyvtárnak szántak. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik szeptember 11-én születtek. 79 éve látott napvilágot Vidák István, népművész, textilművész, nemezművész, a Magyar Művészeti Akadémia állandó tagja. És 86 esztendeje született Bartalus Ilona, zenepedagógus karvezető, a Duna Televízió egykori főszerkesztője és zenei vezetője. Aki ünnepel, dunai városi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Egy molokós slágert hallgatunk most, a címe The Time Is Now. Yeah.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki veszett így péntek délután kellős közepén dunaújvárosi autósok. Végzik még a közműépítési munkálatokat szeptember 21-ig elméletileg az 52-13-ason. Ez Szabadszállásszal a Szent Márton összekötő út és a 3-as kilométerről van szó. Aztán az 52-esen Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton is fennakadásra kell számítani. Még október közepéig a 30-as kilométernél például útszűkület van érvényben, és a 47-es kilométernél aktuális a csomópont építési munkálat. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk, főleg közlekedéssel kapcsolatban, a telefonszámunk 0630 74 74 777, előre is köszi szépen, figyeljenek a többiekre is. Egy alternatív rock csapat következik, nem más, mint a Red Hot Chili Peppers, és indítom a Southern Side című nagyslágerüket itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, ezt a kiegészítő infót azért hozzátesszük dunói városi hallgatók így péntek délután is. Szórakozzon jól mindenki, ezen dolgozunk folyamatosan, én legalábbis még este 6 óráig. A nevem Molek Csongor, üdv mindenkinek, Mario Winans-szel kezdünk, és szól az I Don't Wanna Now.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
3: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek.
5: Mostantól pénztárgép portál néven érhető el az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és az e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László életművét ünnepli sokszínű programmal az Eötvös Loránd Tudományegyetem szeptember 17-én. Az intézmény másnap díszdoktori címmel tünteti ki az írót. A vízi turizmust segítő fejlesztések indulnak az Alsó-Tiszán és a Maroson. A tervek szerint a 2028 közepére megvalósuló fejlesztések eredményeként a Tisza mentén, Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden, a Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon alakítják ki a túrázók kikötéséhez szükséges alapinfrastruktúrát. Csanyteleken és Makón emellett mobil konténerekből kialakított vízitúra megállóhely épül.
4: Az előzsűri kiválasztotta a 2026-os Margódi 10 döntős kötetét. A legjobb első prózakötetnek járó elismerést október 15-én adják át a Nemzeti Táncszínházban. Idén Halász Rita Margódíjas író, Horváth János Antal rendező és író, Károlyi Csaba irodalomkritikus, Oltai Kata művészettörténész és kurátor, valamint Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál alapítója dönt arról, ki kapja 2026 legjobb első prózakötet ének járó Margó díjat. A díjakat 12. alkalommal adják át a Lisztünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál részeként megvalósuló őszi Margó Irodalmi Fesztiválon. Csaknem 2 órára leállították a forgalmat 2 délkelet-lengyelországi repülőtéren csütörtökön. Az intézkedés azután történt, hogy a Lengyelországgal határos nyugat-ukrajnai Volinyi megyében orosz dróntámadások veszélyére figyelmeztettek, ezért mozgósították a lengyel légierőt. Később, miután a veszélyhelyzet elmúlt, helyreállt a forgalom a Lublini és Rzeszówi repülőtéren. Híreink végén az időjárásról. Felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Sokfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A csúcsérték általában 16 és 22 fok között alakul, azonban délkeleten-keleten ennél több fokkal melegebb is lehet az idő. A határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép pénteket mindenkinek! Remélem már betervezték a hétvégi programokat, vagy most tervezgetik éppen dunaújvárosi hallgatók. Maradtunk itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, együtt töltünk még 2 órát, és kicsit visszafogottabban kezdünk most. Mario Winans-szel, ez az I Don't Wanna Now.
3: 93.1 Best FM.

93 egy Best FM, a legjobb zenék. Hát a helyzet az, dunaújvárosi hallgatók, hogy holnapra mondják azért a napsütés, de nem feltétlenül ide, a mi tájegységünkre. Egyébként köszöntök mindenkit szeretettel egy újabb felvonásban. Nálunk inkább felhősebb időre készülhetünk, és gyenge eső futózápor kialakulhat majd délelőtt és délután egyaránt. Sok felé lesz élénk mozgásban az északi szél. Hát hajnalban 8-14 fokot mérünk, délután pedig ilyen kellemes 19-23 fok körül alakul majd a csúcsérték. A parlagfű szezon közepén járunk körülbelül, jelenleg a parlagfű pollen koncentrációja továbbra is magas tartományban van, és nálam a tünetek kőkeményen jelentkeznek, mint hallják, a gombák pollen szintje pedig már közepes tartományban alakul szerencsére. Tározzanak be papír zsebkendőből, és a tünetek enyhítése érdekében nem árt, ha gyakrabban mosnak hajat a megszokottól. Énekel a folytatásban Christina Aguilera, és szól a Genie in a Bottle című nagyslágere.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, új lehetőséggel segíti a Dunaújvárosi és környékbeli nagyobodás gyermekeket, valamint a szüleiket a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat Dunaújvárosi tagintézménye. A szakemberekből álló csapat térítésmentes iskolai előkészítő foglalkozás sorozatot indít, ennek célja, hogy megkönnyítse az zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskola világába, és megelőzze a későbbi tanulási nehézségek kialakulását. Az óvoda és az iskola közötti váltás minden gyermek és család életében elég meghatározó mérföldkő, az intézmény szakemberei gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok és pszichológusok tapasztalatból tudják, hogy az alapkészségek célzott erősítése elengedhetetlen a sikeres suli kezdéshez. A kiscsoportos foglalkozások során a gyerekek játékos, élmény alapú feladatokon keresztül fejleszthetik azokat a területeket, amelyek a hatékony tanuláshoz szükségesek, és a program fókuszában a részképességek szisztematikus fejlesztése áll. A részletes infók fent vannak a dunaújváros.com hírportálon. Zenél most nekünk a Matchbox 20, és szól a How Far We Come című felvételük.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Kellemes késő délután péntekre minden kedves dunaújvárosi hallgatónak. Én Molek Csongor vagyok, és az orrom kőkeményen beindult ismét, mint hallják, de jelentkezem még egy órán keresztül jó zenékkel és fontos infókkal. A Yolanda Bicullal kezdünk, ez a We No Speak Americano.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Csak rövid napos időszakok lehetnek, sokfelé várható eső, zápor. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek.
4: Levonulnak a katonák a paksi védmű építkezéséről. Az alakulatok bő egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a fenékküszöb kiépítésénél. A paksi atomerőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a Duna vízszintje megfelelő, az erőmű pedig teljes kapacitással termeli az áramot. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. A tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón itt karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenekíteni. 5 sérültet kórházba vittek. Állapotuk stabil. A lángokat eloltották. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Újabb pénzügyi segélyt nyújt Ukrajnának Kanada. Az észak-amerikai ország 350 millió kanadai dollárt, átszámítva 80 milliárd forintot biztosít Kijevnek légvédelmi eszközök beszerzésére, jelentette be a kanadai miniszterelnök, miután az ukrán elnökkel találkozott.
5: Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. 5000 dolláros juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. Híreink végén az időjárásról. Felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Sokfelé valószínű eső, zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A csúcsérték általában 16 és 22 fok között alakul, azonban délkeleten-keleten ennél több fokkal melegebb is lehet az idő. A határszélen 30 fok köré is felmelegedhet a levegő.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg, derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott. Ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill-labor kialakítására. az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. 100 éves jubileumot ünnepeltek szeptember 8-án a Kálvária dombon. A Bodajki Kálvária 14 keresztúti stációját 1926-ban Prohászka Otokár püspök szentelte fel. A Bolyjenő székesfehérvári szobrászművész által készített alkotások azóta is meghatározó részei voltak a több évszázados kegyhelynek. A jubileumi eseményen Spányi Antal megyés püspök vezetésével imádságos keresztútjárást tartottak, majd Mózesi Gergely egyházmegyei levéltár igazgató tartott előadást a Kálvária kiépülésének és a kegyhely életében betöltött szerepének történetéről. Az ünnepség végén megkoszorúzták Prohászka Otokár püspök Zarándok udvaron álló szobrát, írja Feol. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszerési akciót október 12 és 18 között. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása környezetük megtisztításába. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a programhoz kétféleképpen lehet csatlakozni önkéntesként vagy koordinátorként. Továbbá a diákok a Teszed keretében 5 vagy 8 óra közösségi szolgálatot teljesíthetnek a kötelező 50-ből. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Folytatjuk együtt a közös műsorunkat. Még egy órán keresztül tart szerencsére itt a 93 egy Best FM-en Dunai Veres és a térség. Hát üdv mindenkinek. A mikrofon mögött Molek Csongor és közlekedési infókkal készülök perceken belül, aki vezet, mindenképp maradjon velünk, meg a többiek is. A Yolanda Bicul zenél, ez a We Don't Speak Americano.
0: 93 egy Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en szabályosan közlekedjen mindenki, és jó utat kívánok, nem árt figyelni a többiekre is, akkor nagy gond nem lehet, kedves dunaújvárosi autósok. Azt talán tudjuk már, hogy mérési vizsgálatokat végeznek egészen szeptember 20-áig az 51-342-esen, ez Dunaújváros révhez vezető út, a 3-as kilométernél azért útszükületre kell készülni még szeptember 20-áig, ahogy említettem. És az 52-13-ason aktuális a közműépítési munkálat, Szabadszállás-Szalkszent Márton összekötő út 3-as kilométerénél még szeptember 21-éig. Ha van egyéb info városon belülről vagy a környékről, akkor jelezhetik 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Robbie Williams-től szól most egy örök dal, a Rock DJ.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Na gyerünk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék ismét korszerűsítésről, felújításról számolunk be, kedves hallgatók. Papné Grabant Ilona önkormányzati képviselő említette, hogy a Hold utca 2-4 szám alatti kb. 80 méteres szakaszon a teljes járda burkolatát és a szegélyeket is kicserélik. A munkálatok jelenleg is gőzerővel tartanak, és várhatóan heteken belül a tervek szerint már szeptember végére be is fejeződhetnek. Hangsúlyozta a képviselő, hogy nem a foltozgatás a cél, hanem egy-egy szakasz teljes körű felújítása, ebből eredően a munkát jövőre folytatják majd. A képviselő szerint különös figyelmet fordítanak a nagy átjáró forgalomú balesetveszélyes területekre, mint a Hold utca, Szabadságút és Hajnal utca kereszteződése, valamint az Erdősor környéke. És Pintér Tamás polgármester a bejárás során rámutatott, hogy a városban elég sok helyen évtizedes elmaradások vannak a járdák állapotát illetően. Igyekeznek először a leginkább járhatatlan problémás szakaszokra összpontosítani. A dunaujváros.com hírportálon találnak további információkat is a felújítással összefüggésben. Most az Atomic Kitten zenél nekünk, és szól a Tide is High című felvétel.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Én búcsúzom lassan, így péntekre szeretném megköszönni a figyelmet, mégpedig PM Down felvételével, a címe Set Adrift on Memory Bliss. További tartalmas késő délutánt kívánok, és majd jó hétvégét, jó pihenést, ha betervezték. Hétvégén is jelentkezem. Holnap szombaton délután 3 órától indítjuk majd a közös műsorunk a Dunaújvárosi Hallgatók. Oleg Csongor vagyok. Maradjanak a Besten. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új korszerű skill-laborral gazdagodott a Szent Pantaleon Kórház. A több mint 15 millió forintos fejlesztés közösségi összefogásnak köszönhetően valósult meg. Derül ki a kórház közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A beruházás alapját a februárban megrendezett 9. Szent Pantaleon jótékonysági bál bevétele biztosította, amelyet az Emberek Egészségért Alapítványa közösen szerveztek. A rendezvény összesen 21 millió forint bevételt hozott. Ebből a költségek levonása után több mint 15,7 millió forintot fordíthattak a skill labor kialakítására. Az új oktató és gyakorló térben az orvosok, szakdolgozók, rezidensek, valamint az egészségügyi képzésben résztvevő hallgatók és tanulók biztonságos, valósághű környezetben gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat. A szimulációk lehetőséget tesznek arra, hogy a feladatokat többször is elvégezzék, így a mozdulatokat és a szükséges készségeket a betegellátás előtt megfelelően elsajátíthatják, írja a Duna Online. Súlyos karambol történt szeptember 9-én kora délután Fehérvár Csurgón a Dózsa-György utcában. A karambol következtében az autósofőrje beszorult a roncsba. Őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Mint kiderült, az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. Fehérvár megyei érdekeltséggel ért véget München Reinben a fei egyes fogathajtó világbajnokság. A Csóron élő, onnan származó Palkovics Dávid bizonyult a legeredményesebb magyar versenyzőnek, aki az egyéni összetetben a 39. helyen zárt, míg a magyar válogatott a 13. helyet szerezte meg csapatversenyben, számolt be a hírről a FEOL. Itt Fehérvár megyében is. Kimagasló volt az érdeklődés a júliusban újraindított nyári diákmunka iránt. Országosan csak nem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunka programban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csak nem 5000-en kaptak munkát. Holnap nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge futózápor. Az északi szelet sokfelé élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik, hajnalra 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, még napközben 19-24 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Támogatást kapnak a dízelesek, 150 lóerő a határ. Nagy mozgás lehet még idén a munkaerőpiacon, újabb komoly áttörésre készül Kína. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az év végéig 20 000 forintos támogatást kapnak a legfeljebb 150 lóerős dízeles autók tulajdonosai, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, az első havi részlet októberben érkezik automatikusan, bankszámlára vagy postai úton. Mindez csak nem 1 millió autóst érint. A kompenzáció az őstermelőknek és az egyéni vállalkozóknak is jár, ha a nevükön van a kocsi. A mezőgazdasági felhasználók pedig szintén az év végéig visszaigényelhetik a gázolajárába épített jövedékiadó teljes összegét. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre. Ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Közép-Magyarországon működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. A világ élvonalát vette célba a kínai autóipar 2030-ra a három meghatározó gyártó közé akarnak kerülni a hagyományos és elektromos járműveikkel egyaránt. Az ágazat 5 éves fejlesztési terve szerint radikálisan csökkentenék a benzinnel, gázolajjal hajtott kocsik fogyasztását, cél a 3 liter 100 kilométeren. A következő ütemben pedig az önvezető technológia fejlesztésére, elterjesztésére összpontosítanak majd a kínai autógyárak. 200 ezer fiatalt mozgat meg a 40. Diákolimpia, több mint 70 sportágban szerveznek versenyeket. A jubileum alkalmából külön felhívást is közzétett a Magyar Diák Sport Szövetség. Részletek Szilágyi Andrea kommunikációs és marketing vezetőtől.
3: Várjuk azoknak a bajnokoknak a jelentkezését, akik az 1987-88-as tanévben lettek aranyérmesek, azoknak a szülőgyerek párosoknak, akik a 40 év alatt mind a ketten országos dobogós lettek, és azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akik végigkövették ezt a 40 évet.
2: Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A mai Night Shift extrában, hiszen péntek van, tehát ezt gondolom senkinek nem kell mondani, funkizunk, akárcsak keddenként, úgyhogy akárcsak keddenként hangja csatlakozik hozzám majd héttől, addig pedig én, White Boy-nak következő órában a Night Shift lemezjátszói mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a konkrét Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőségben felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu.

Nem lehet elégszer elmondani, tessék feliratkozni a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, mert akkor nem kell folyamatosan figyelni itt adásban, hogy én szólok, hogy töltöttem-e fel új mixeket vagy sem. Hogyha kerültek fel új mixek a profilomra, akkor azonnal jön az értesítés a telefonra.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: És akkor még egy óra funky, de már nem velem, hanem hangyával a lemezjátszók mögött. 7-8-ig öpörgeti a legjobb funky zenéket itt a Best-en, a Night Shift második órájában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Készül a fűtési szezonra a dunaújvárosi távhőrendszer. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Készül a fűtési szezonra a dunaújvárosi távhőrendszer. A dunaújvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint szeptember 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési időszak. A DVG ZRT szakemberei pedig már az utolsó előkészítéseket végzik a távhőhálózaton. A Verebélyi úti erőműben jelenleg a kazánok ellenőrzése és a szükséges karbantartási munkák zajlanak. Bár szeptember közepén várhatóan még nem lesz szükség valamennyi berendezés működtetésére, a szolgáltatott célja, hogy szükség esetén megfelelő kapacitással álljon rendelkezésre. A nyári időszakban több jelentős távhővezeték rekonstrukció is megvalósult, a részletek a Duna Online oldalán. Súlyos karambol történt szeptember 9-én kora délután Fehérvár Csurgón a Dózsa-György utcában. A karambol következtében az autósofőrje beszorult a roncsba, őt a székesfehérvári hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. Mint kiderült, az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszínről két embert könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba. A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. Fehérvár megyei érdekeltséggel ért véget München Reimben a fei egyes fogathajtó világbajnokság. A Csóron élő, onnan származó Palkovics Dávid bizonyult a legeredményesebb magyar versenyzőnek, aki az egyéni összetetben a 39. helyen zárt, míg a magyar válogatott a 13. helyet szerezte meg csapatversenyben, számolt be a hírről a FEOL. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. Jó, ha tudják a Fehérvár megyeiek is, hogy idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és horvátországi Split között. A járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. A meteorológusok szerint a front hullámot vett felettünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor helyenként zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagyobb területet érint, és több tájegységünkön is esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Dízelesek kompenzációja nincs szükség kérvényre, paksi fenék küszöb, figyelmeztetés a vízügytől, visszakaphatják szabadságukat az elváltak Svájcban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak, ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosoknak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekord alacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Internetes csalókat ítéltek el Szegeden, a bűnszervezet egy futárcég honlapját másolta le, és csaknem 90 millió forintot terelt így magához. A szegedi törvényszék a csoport egyik középvezetőjét első fokon 5 év börtönre ítélte, és ugyanennyi időre kiutasította az országból. Az ügy további 13 vádlottja szabadságvesztést, elzárást vagy pénzbüntetést kapott. Megbélyegző az elvált szó, ezért száműzzék a hivatalos okmányokból, ezt javasolja egy parlamenti képviselő Svájcban. Szerinte az érintetteknek életük végéig viselniük kell egy bontóper következményeit, ha bármilyen hivatalos ügyet intéznek, és ez méltánytalan velük szemben. Sokkal emberközelibb lenne, ha a folytatásban egyedülállóként szerepelhetnének adataik megadásánál. A kormány is felkarolta az elképzelést, hamarosan indul a javaslat vitája Svájcban. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Mi van ilyenkor vajon Amerikában? Mert tudom, hogy amikor megtörtént maga a tragédia 25 évvel ezelőtt, ezt, hogy hívják ez a kollektív, tudod, amikor vannak ilyen élmények, amiről mindenki tudja, hogy abban a pillanatban hol volt, mit csinált. De mit csináltál, amikor becsapottak a gépek?
6: Kérlek szépen, én készülöttem a görögországi nyaralásomhoz.
5: Repülővel?
6: Igen. És azon melegében ugye ez az egész, nem is tudom, egy így a feje tetejére állt a repülővel való utazás, úgyhogy én már nem is emlékszem, azt tudom, hogy nem tudom, tehát hogy így kőkemény sziklává álltam a lábamat ott a reptéren, tehát én nem is tudom, hogy volt akkor, mikor kellett kimenni, hány órával előtte. Mindenkit átvizsgáltak. Ha jól tudom, akkor ugye 11, valamikor 13-án vagy 14-én utaztunk, és őrület volt a reptérem.
5: Na, mert ugye zenéleg ez ugye az egész sajnálatos szeptember 11-e események, ezek ugye úgy néztek ki, hogy akkor az amerikai rádiók minden ilyen repüléssel kapcsolatos, tehát Tom Petty Learning to Fly, Seal Fly, semmi nem mehetett, ami repülés, valamiért, hogy ez, hogy én most az jutott eszembe, hogy van, ez még tart még, tehát mondjuk szeptember 11-én New Yorkot lehet játszani a rádiókban Amerikában, vagy azt ilyen...
6: Hát nem tudom, esetleg aki Amerikában él, vagy...
5: Üzenje már
6: New Yorkban, akkor üzenje már meg, hogy...
5: De tényleg, hogy szóval mindenféle üzen nélkül, tényleg ez érdekel, hogy ez a rossz reflex, vagy ez a rossz emlékek miatti, ez van nem.
6: Ez a kollektív gyász.
5: Igen. 0-6-20-55-55-155, jó? SMS és Viber számunk ez, úgyhogy nem New York, hanem Young Hearts Run Free, péntek van, Night Shift Extra, úgyhogy funky még egy órán keresztül DJ Hangával a lemezjátszok mögött.
1: A legjobb

0: bunkó vagyok, hát nem is, nem azt kellett volna firtatni, hogy pedig New York,
1: Facebook,
0: New York.
1: Pedig a Facebook idején.
0: A Facebook a barátom. Hát nem azt kellett volna, New York, New York, kit érdekel?
1: Én
0: hát
1: még ennyi embert életemben nem köszöntöttem föl, mióta működik.

0: És sose felejted el ezt. Tehát ez egyébként tipikusan a szülinapi funkció, az a férfiaknak lett kitalálva a Facebookon.
1: Azt gondolod?
0: Hát nem, mert anélkül te tudnád bárkinek a születésnapját.
1: És a házassági évfordulóra is felhívja a figyelmet egyébként.
0: Hát azért azt már csak megtudod, legalább a telefonod most már így évente legalább így stikában, ha nem is csipogó, rezgőn értesítse, hogy ma este nagyon boldognak kell lenned. Na hát hangja, hát tegnap, ugye?
1: Igen,
0: boldog
1: igen.
0: Születésnapot.
1: Igen, egy évvel öregebb lettem, mint szólsz.
0: Nem látszik röntem. Tényleg egy 6-8 hetet simán letagadhatnál. Volt valami, lesz valami nagy ünneplés?
1: Ne, semmi extra, csak így nomád körülmények között.
0: Az mit jelent, sátorozni?
1: Nem, kaptam egy Teslát.
0: Ja, én kérek kérdezést.
1: Egy új lemezjátszó tűt.
0: Ja, úgy érted, hogy a Tesla nem ez játszott. Ja, értem, azt hittem az autót, mondom, hát szarvány. Na, mindenit, jó van. Na, hát akkor Isten értesen. Hétfényén se lesz semmi?
1: Semmi nem lesz, de tehát így családilag, így szűk családilag természetesen, de
0: jó.
1: Hát gyúrunk egyébként
0: az
1: 5. X-re.
0: Hát akkor az együtt lesz szerintem, neked is, nekem is, Effinek is, már ami az évet illeti.
1: Hát akkor igen.
0: 78.
1: Igen, úgyhogy lehet, hogy kéne csapni egy közös ilyen 50 cent.
0: Majd meghívjuk az öreg Curtis-t is, jó van. Mármint nem
1: az. Nem az.
0: A rendes, az igazi.
1: Az igazi.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: És az óra elején félmondatban említettük a 0655555155-es SMS, Viber és hívható telefonszámunkat, akkor mondjuk már a többi elérhetőséget is. Infókuk az bestfmbudapest.hu, Facebookon, Instán pedig úgy vagyunk fent, hogy Best FM Night Shift, úgyhogy aki még nem tette volna rá a hüvelykujjat vagy a szívecskét ezekre a profiljainkra, akkor legyen olyan kedves, tegye meg, és akkor ezen profilokon keresztül Hangyának nyugodtan lehet boldog születésnapot.
2: És aki nem tette rá a telefonra a hüvelykujját, de szeretné rátenni a zenéinkre, műsorainkra, az ütőerére.
1: Hogy jöjjön? Hát nem vártam, hogy jött kérdő. Értem, szóval hogy Mixcloud?
2: De igen, a Mixcloud, szóval az utána nézhet és visszahallgathatja a műsorokat.
1: Igen.
2: Mixcloud.com/HangyaNagyH-val tessék begépelni, és akkor ezeket a remekbe szabott mixeket vissza lehet hallgatni.
1: Amikben hát nyilván hétről hétre egyre több.
2: Rengeteg. Igen. Már letérdeltettem a szerver parkot is, úgyhogy...

0: Mixben.
1: Kedd óta gondolkodom, hogy végül mi maradtunk valamiben, mert ugye kitaláltuk, hogy van a House hétfő, van a Pop szerda. Valamit nem talált? Jó, Funky Family, a Keddi Funky Family. Ilyen alliterálós. De igazából mindegy is, mert péntek van.
2: Funky Family.
1: Funky Family, you know, we are family. Ám jutott jobb az ez, mondjál jobbat, tessék.
2: Funky Friends.
1: Na, se rossz.
2: De mindenképpen...
1: Hát, csak így a House angol, hétfő,
2: angol,
1: meg a...
2: Angol...
1: Mi, magyarul tudsz
2: vala... nyelven kell
1: tudsz
2: ezt...
1: Tudsz magyarul valami jobbat, ami jobban hangzik, jobban cseng.
2: Funky formák.
1: Jóva gondolkodjunk még ezen jövők eddig. Én azt mondom, a mai extrát meg köszönjük szépen Hangyának, úgyhogy akkor hát nem is kell már egy hetet várni. Jövő kedden.
2: Jövő kedden, mert hogy péntek van.
1: Így, gyere, táló.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan nyilvános lesz a kormány digitalizáció stratégiája. 9-11 az áldozatokra emlékeztek Amerikában. Kuruzslásért ítéltek el egy kozmetikust Békésben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak nem megduplázná a kormány a tudományra és kutatásfejlesztésre szánt forrásokat, jelentette be a szaktárca vezetője. Tar Zoltán hozzátette, a következő 4 évben a GDP 1,3%-áról az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra növelnék ezt az összeget. Szólt arról is, hogy pár héten belül bemutatják a nagyközönségnek digitalizáció stratégiájuk fő elemeit is, 1 év múlva már láthatók lesznek az első eredmények. Megindító szertartással emlékeztek a 25 évvel ezelőtti terrortámadás sorozat áldozataira New Yorkban. A lerombolt ikertornyoknál felolvasták a 2977 elhunyt nevét. Rokonok, barátok, ismerősök. A Ground Zero emlékhelyen tartott eseményen részt vett J.D. Vance alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush és Bill Clinton korábbi elnök is. Washingtonban a Pentagonnál Donald Trump államfő kijelentette, Amerika megmutatta a legnehezebb pillanatokat, hogy képes az összefogásra. Még kérhetik a szülők 7. osztályos gyermekeiknek a HPV elleni védőoltást, szeptember 15-e a határidő. Hogy miért fontos ez, arról a Májva Virág Alapítvány elnöke Tóth Icó beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot okozhat. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Pénzbüntetést kapott egy kozmetikus, aki engedély nélkül végzett ajakfeltöltéseket Békés Csabán. 2 éven át úgynevezett hialuronsavas kezeléseket alkalmazott vendégein. Ehhez azonban sem szakorvosi képesítése, sem működési engedélye nem volt. Kuruzslás miatt ítélték el, 400 000 forint bírság és 70 000 forint értékben vagyonelkobzás vár rá. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindjárt jön Szakács Gergő, aki majd azt énekli, hogy indulj el. Én azért most még azt mondanám, hogy egyelőre még ne induljatok, maradjatok velünk itt a Besten, a Nácsivben, és aztán olyan 11 éjfél magasságában lehet megindulni a hétvégébe és az éjszakában. Body Rockers, I Like The Way, az előttünk álló 60 perc, ezzel indul.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki ezt a dalt, vagy a többi másik Eagle Eye Cherry dalt élőben szeretné meghallgatni, nem kell messzire utazni, jó hírünk van, picikét kell várni. November 23-án fog majd Budapest közepén fellépni élőben Eagle Eye Cherry, és biztos hozza majd a Szép Tünetet is.

Krisztofom a legjobb zenék. Tegnap Oszlóból indult a Pussycat az európai turné. A biztos vagyok benne, még nem kerestem utána, hogy a YouTube már tele van a tegnapi buliról készített telefonos felvételekkel, de azért még megvan rá az esély, hogyha valaki élőben szeretné őket látni, akkor megtegye. Van olyan koncert, amire már nem lehet egyet kapni, de van olyan európai dátum, ahova meg azért vannak belépők. Jön a Hashash, itt a Best Em.

Best FM a legjobb zene. 98-ban jelent meg első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kelletre várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodnak új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Inváziós erdőkből biztosítják a szociális tűzifát, keresik a bringabarát munkahelyeket. Nemet mondtak az okos szemüvegre a norvég iskolákban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását, a januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra mérséklik. Mint egy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával itthon. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket, közintézményeket. Október 30-áig várják a jelentkezéseket ebben a három kategóriában, novemberben hirdetik ki az eredményeket, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztjában rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ehhez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Kitiltották az okos szemüvegeket az iskolákból Norvégia fővárosában. Az oszlói városvezetés közölte, elejét akarják venni annak, hogy a gyerekekről tiltott felvételek készüljenek, vagy egy folyamatos adatgyűjtés áldozataivá váljanak. Ráadásul a kellékeknek nincs semmi extra szerepük az oktatásban, más eszközökkel gond nélkül helyettesíthetők, viszont kiszolgáltatják a tanulókat és a diákokat egy gigacégnek, illetve akár a bűnözőknek is. Sokat változtak a szüreti felvonulások az elmúlt évtizedekben, a látványosság azonban most is többet jelent egyszerű mulatságnál, a hagyomány pedig sok mindenről mesél a jelennek. Gyanú Szilvia néprajzkutatót kérdeztük.
2: A 19. század végétől rendeznek szüreti felvonulásokat, viszik a szőlőharangot, bíró van, beöltöznek vicces figuráknak. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak.
1: Itt az első őszi hétvége, mondom a részleteket. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Best FM, a legjobb zenék az előző órában említett Pussycat Dolls-al ellentétben a most érkező N-Vogue-ot élőben látni, hát erre viszonylag kevés az esély. Itt Európában mondhatni nulla. Ha valaki hajlandó értük sokat utazni Amerikába, akkor ott még azért megnézheti őket élőben a Salt-N-Pepával meg a TLC-vel együtt. You'll Free Your Mind!

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék, nem lesz hosszú 60 perc összvisz, de ha valaki pont abban a 60 percben pont arra szeretne autóval közlekedni, akkor biztos, hogy kellemetlenül érinti majd a lezárás meg az elterelés, úgyhogy inkább szólok. Tehát Széchenyi tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Apród utca, Szarvas tér, Tabán útvonalon. Holnap 10:30-tól 11:30-ig ne is próbáljatok autóval közlekedni, mert úgyis le lesz zárva az egész útvonal.

Best FM a legjobb zenék. Két hét alatt 10 koncert ugyanazon a helyszínen. Ezt fogja majd Düsseldorfban megcsinálni a Backstreet Boys. Ilyen szempontból a Blue sem panaszkodhat. Ők 9-et fognak majd koncertezni 13 napon belül Európa szerte, november 6-tól 19-ig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik majd a tankolási támogatás. Élénkülést várnak a munkaerőpiacon. Óriási kokainszállítmányra csaptak le Franciaországban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Automatikusan, tehát külön kérelem benyújtása nélkül megkapják a magas árak miatt megítélt támogatást azok a dízelautó tulajdonosok, akik jogosultak rá, hangsúlyozta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, arra a számlára utalják majd a pénzt, amelyről a gépjárműadót befizették. Az első részletre októberben számítsanak, és az év végéig összesen 20 000 forint érkezik majd. A kormányfő megjegyezte, ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik számlára utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik a kompenzációt a legfeljebb 150 lóerős dízel meghajtású kocsik tulajdonosainak. 10-ből 4 cég tervez létszámbővítést még idén, miközben csökkentést 13%-uk jelzett előre, ez derült ki egy friss hazai felmérésből. Főként a pénzügyi, az informatikai ágazatban, a gépgyártásban, az építőiparban, illetve a kereskedelem és a logisztika területén lehet nagy mozgás az év végéig. Az Észak-Alföldön, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a közép-magyarországi régióban működő vállalatok tűnnek most a legaktívabbnak. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalán épült fenék küszöbön tartózkodni, ezt táblák is jelzik, tartsuk be a szabályokat, kérte közösségi oldalán az Országos Vízügyi Igazgatóság. Bejegyzésükben arról írtak, hogy a térségben véget ért a munka, levonultak a katonák, de a túlparton, Paksnál még rengeteg feladat vár a vízügyesekre. A műtárgyat a rekordalacsony vízállás miatt kezdték el építeni még a múlt hónapban, hogy a megfelelő vízszint biztosításával folyamatosan működhessen a paksi atomerőmű. Csak nem 4 tonna kokaint foglaltak le egy hajón a franciaországi Dunkerque kikötőjében. A 225 millió eurót érő szállítmány Afrikából, Gánából érkezett, Belgiumban akarták piacra dobni. Egyelőre egy férfit tartóztattak le az ügyben. A nyomozók azt remélik, elvezeti majd őket annak a csempészbandának a fejéhez, aki az Európába irányuló kokain kereskedelem egyik meghatározó figurája lehet. Keleten még lehet csapadék, másfelé fokozatosan lassan felszakadozik a felhőzet, hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Utána a Dunántúlon és a középső ország részben változóan napos felhős, a Tiszántúlon borúsabb idő következik. Jelentős eső már sehol sem valószínű, de itt-ott eleredhet. Megélénkül a szél. 16 és 23 fok között alakulnak holnap a csúcsok. Az előrejelzések szerint a vasárnap melegebb és naposabb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy még az abból, hogy jövő nyáron 3 egymást követő éjszaka tervezi megtölteni a londoni Hyde Parkot Madonna, nem tudjuk. Hogy még az abból, hogy mégsem játszik jövő nyáron a Glastonbury Fesztiválon, azt tudjuk, mert maga a fesztivál szervezője jelentette be, hogy nem kötöttek szerződést Madonnával. Az American Pie-jal nyitjuk az órát.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, nem is tudom, miért gondoltam, hogy majd sikerül. 20 perc alatt az összes jegy elfogyott már az előértékesítés során tegnap Stevie Wonder novemberi londoni koncertjére, úgyhogy ha csak majd valami jegy újraértékesítő oldalon nem bukkam fel egy-két belépő, akkor könnyen lehet, hogy megint lecsúszom Stevie Wonderről, pedig én ezt a most érkező dalt eredetiben tőle még egyszer az életben szeretném hallgatni. Another Star volt eredetileg outro lugár, így ebben a formában Salome de Bahiának köszönhetően.

Beszteltem a legjobb zenék, ugye maguk a meteorológusok is azt mondják, hogy ami 5 napnál tovább próbál meg időjárást előrejelezni, nos az az előrejelzés tudja, hogy pontatlan. Ennek ellenére azért rossz azt látni, hogy a 30 napos előrejelzésekben már kivétel nélkül mindegyik előttünk álló nap csak a 20 pár fokokat fogja megközelíteni nappali maximumban. Igaz ez a holnapi napra is, 22 fok, jó sok szél és jó sok felhő, ami fölé majd tudunk menni. Take me to the clouds above, jön az Elemszvít a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Három dallal ezelőtt az LMC Take Me to the Clouds of című dalához a YouTube megadta az engedélyeket, hogy felhasználják benne klasszikus With or Without You című dalukat. Valamiért Craig David ugyanezt az engedélyt a YouTube One című dalára nem kapta meg, és állítólag ezt Bono később nagyon-nagyon sajnálta és megbánta. Walking Away, Craig David érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már nem volt olyan áldás ellentét köztük sosem, mint a depesesek és a duránosok között, de azért szerintem a Backstreet Boys és az NSYNC rajongók hát nem nagyon voltak puszipacsiba egymással, hogy ne is legyen ebből vita, mivel az előző órában volt már NSYNC, a mai utolsó 60 percben érkezik majd a Backstreet Boys, jönnek a Larger Than Life-val. Éjfélig itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenék, az ominózus oszkáros pofon után a világ talán a legszókimondóbb humoristáját, Ricky Gervaisot is megkérdezték az ügyről. Kettő dolgot fűzött hozzá, azt mondta, hogy szerinte imádja Chris Rockot, de hogy nem volt ez a nagy poén, amit mondott. Ő egyébként sokkal inkább csinált volna viccet Jada Pinkett Smithből, mint Will Smithből. És hogy megérdemli-e Will Smith az Oscar díjat? Mindenféleképpen. Hát ő a világ legjobb színész. Hát 30 éven keresztül játszotta el, és mindenkivel elhitette, hogy egy rendes, kedves, szeretnivaló ember. Aztán a végén csak kiderült, hogy egy hatalmas seggfej. Jön a Men in Black, itt a Best FM.

Best of a legjobb zenéknek, most értünk el ahhoz a ponthoz, amikor én is azt mondom, hogy irány az éjszaka, irány a hétvége. Zárom a pénteket, ennyi volt a Night Shift. Szombat és vasárnap ezzel azért mixelünk ugyanúgy 6-tól 8-ig, szombaton hip-hopot és R&B-t, vasárnap Chill Lounge és Deep House, szombaton Slim Fittel, vasárnap DJ Németivel. Most meg Gio Baggio-val búcsúzom, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

out. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: 1975, we brought you an album with a song.

0: Put your hands together.
1: I want you to do this.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.